Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Demet Tímea, a mikrofonnál Kócán Dávid. A holnapi és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését szombaton reggel kezdték el, és az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Vitézi Dávid szombaton jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A görög sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkírosz szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint lakott terület jelenleg nincs veszélyben. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város híres szülötte, Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének 3 tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény nagy boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep, és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Végül az időjárásról. Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, akár intenzívebb zivatarok. A szél több felé megerősödik, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A kortárs jazz egyre sokszínűbb, műfajilag nyitott és globális. A 2020-as évek új hullámát London, Los Angeles és Chicago vezeti. Ezen metropoliszok kiemelkedő művészei a jazzt hip-hoppal, afrikai zenével, elektronikával és gyakran élő beszéddel ötvözik. A közösségi improvizáció, szociális tudatosság és spiritualitás újra előtérbe került. A jazz újra utcán, klubokban és kollektívákban él, nem csupán konzervatóriumokban. Az internet és az online kultúra új ökoszisztémát teremtett. A jazz ma nem egy stílus, hanem egy gondolkodásmód, egy nyitott platform, melyből mindenki kénye kedve szerint meríthet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világ hírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazz albumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazzfesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bango Adrien Kvartett koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Deneme Tímea, a mikrofonnál Kócán Dávid. A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drónt semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erdőtűz oltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik 3 utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragózától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 ember telepítettek ki. Németországban elrendelték egy határváros részleges kiürítését a szomszédos Belgiumban pusztító hatalmas erdőtűz miatt. A hatóságok attól tartanak, hogy a lángok elérhetik Monsau település nyugati szélét. Az evakuáltaknak egy középiskolában alakítottak ki átmeneti szállást. Közben több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén harmadik napja pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Eddig 3000 hektárnyi terület égett le, már mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. Idehaza a felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysó és a tűzi játék után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Végül az időjárásról. A gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap, majd délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, akár hevesebb zivatarok. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, késő este 18-27 fok várható. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Jó, jó, jó, jó, itt az

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Bill Evans zongorista, nagy kedvencem. Vele 16 évesen, illetve az ő felvételeivel 16 évesen találkoztam először. Farkas Mihály volt akkor a tanárom, aki először kezembe adta Affinity című lemezét, ami rögtön megpecsételte a további sorsomat, hogy már pedig erről a műfajról letérni nem lehet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Fehér Melissa, jazz szaxofonos egyetemi hallgató. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Melissa, a Szakcsi Rádióba.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Egy picit most beszélgetni fogunk a te zenei pályád alakulásáról, és majd arra kérlek, hogy avass be a különböző részletekbe, de visszautaznánk természetesen a kiinduló ponthoz, mint mindig, és van-e egyfajta első emléked, ami a, hát nem is feltétlenül a jazzhez, inkább úgy általánosságban zenéhez kötődik, és fel tudod-e idézni ezt?
3: Igen. Én a zenével viszonylag korán találkoztam, de csak nagyon későn érintett meg, úgy valójában. Én már elkezdtem fuvalázni kisebb koromban, de így annyira nem éreztem azt, hogy nekem bármi közöm lenne a zenéhez. Aztán később már hány évesen egy fúvós zenekari élmény az nagyon meghatározó volt nekem, de én nem terveztem soha, hogy zenész leszek. Én színésznek készültem egyébként, sokat játszottam egy társulatba, aminek Imre Sándor Szeretett Színház a neve. A jazzzel az akkori nevelőapám ismertetett meg engem, elvitt egy modern árt orkesztra koncertre, és ott teljesen bekattantam. És kaptam is egy lemezt dedikálva, és akkor onnantól kezdve hallgatom a jazzt.

0: Ekkoriban a fuvola ott volt az életedben, amikor ezen a koncerten jártál? Tehát a nagyságrendileg figyelted, hogy akkor neked a fúvósok fognak majd igazán tetszeni, vagy ők fogják felkelteni az érdeklődésedet, vagy úgy általánosságban ez az egész zenei kavalkád ragadott magával?
1: Az egész. Meg azért a szaxofon az tetszett, de így én nem gondoltam soha, hogy nekem bármi közöm lesz ehhez. Inkább úgy gondoltam rá, hogy színészként hogy tudnám ezt belevinni az életembe.
0: És hogyan?
1: Hát hallgattam sok színészt, akik ilyen jazzszerű dolgokat énekelnek is.
0: Na például?
1: Nem tudom, nekem a Tompos Kátya nagyon tetszett, ő kegyetlenül jól énekelt.
0: És magyar, külföldi, hallgattál már ekkor is jazzen belül, vagy inkább a magyarok?
1: Csak magyart hallgattam, meg volt a Mahónak, és hogy még mindig van egy lemeze a Hajós Andrással, és én az összeset el tudtam énekelni, szerintem még mindig el tudnám.
0: Mikor mondtad ki először bárkinek, hogy a választásod a szaxofonra esne?
1: 15 éves voltam, és mondtam az akkori nevelőapámnak, hogy fú, nekem nagyon tetszik ez a szaxofon, és ő egyébként zenetanár, trombitás, és hozott nekem egy szaxofont a zenesuliból, hogy fújjak rajta. Az akkori fuvala tanárom, aki így hobbiból szaxofonozik, megmutatta nekem, hogy kell összerakni, meg ilyenek, és akkor én ott elkezdtem gyakorolgatni, meg volt egy szaxofonos barátnőm, akivel így együtt gyakorolgattunk. Aztán így fél évvel később elmentem jazztáborba, találkoztam Szoszó Lakatos Sándorral, és elmentem ezután felvételizni az Egresibe. És hát így kerültem Budapestre.
0: Lényegileg honnan kerültél Budapestre?
1: Ja, tényleg Marcaliból.
0: Marcaliból. De akkor ott lényegileg mindenki támogatott, amikor megfogalmaztad, hogy akkor a szaxofon. Tehát egyből kaptál egyet, a fuvola tanár megmutatta. Tehát senki nem mondta azt, hogy hú, hát azért ez nem biztos, hogy annyira könnyű, főleg mondjuk egy fuvola után.
1: Hát igen, azért...
0: Vagy helyett.
1: Szóval gimnáziumba szerettem volna ilyen színészképzőbe menni, és akkor így elbizonytalanodtam, hogy lehet, hogy mégse ez lenne az én utam. És akkor gondolkoztunk, hogy akkor megyek konziba. De ugye a fuvala lett volna a logikus döntés, mert ugye már régóta fuvaláztam, de aztán ugye bejött az életembe a szaxofon. És hát, tehát alig néhány hónapja szaxofonoztam, hát miért sikerült volna felvételizni, meg már le is csúsztam a jelentkezési határidőkről, meg minden. És így elkezdtem járni Balatonboglárra, Korolovics Lajoshoz, aki tanított engem szaxofonozni, de végül egy ilyen pótfelvételi eljáráson kerültem be az Egresibe.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Fuvola, gondolom, nem annyira jellemző a jazzre. Tehát amikor te fuvolázni tanultál, akkor inkább talán még egy ilyen klasszikus irány volt?
2: Igen, igen, abszolút klasszikus irány. Egyébként váltóhangszerként megtalálható a jazzbe, minden szaxofonosnak kell tudni vagy fuvolázni, vagy klarinétozni, szóval ez végül is előny nekem.
1: Még abban segíts pontosan, hogy mi az a váltóhangszer?
2: Hát például, ha big bandbe játszunk, akkor a szaxofonosoknak kell tudni más hangszeren is játszani, nem tudom, ha olyan a hangszerelés, vagy a kompozíció azt a hangzást kívánja meg.
1: Akkor fuvolára tudnak esetleg
2: igen, váltani, meg klarinétra.
1: És mennyire jellemző, hogy most már akkor az Egressiben vagyunk, tehát fölvettek itt a kronológiailag, mennyire jellemző egyáltalán, hogy egy lány kezd szaxofonozni? Tehát a jazz, mondjuk maradjunk a jazznél értelemszerűen, szóval azért ritka, nem?
2: Hát így utólag, ahogy észrevettem, elég ritka, bár egyre többen kacsingatnak felé, de igazából én nem ezért kezdtem el, hogy én most lány vagyok, akkor ez valami különlegesség legyen, hanem én csak beleszerettem, és nem érdekelt semmi.
1: Mi az, ami megtetszett igazán a szaxofonnak a hangjában?
2: Igazából így az egész tetszett meg, ahogy kinéz, ahogy szól, maga, hogy én igazából nem tudom megfogalmazni pontosan. Meg akiket hallgattam, akkoriban ők is nagyon tetszettek.
1: Na, kiket?
2: Hát magyarok közül nekem, aki nagyon tetszett, ugye a MAO-n belül, Ávéd János, akinek a játéka azóta is nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Tőle már volt szerencsém tanulni, még most is tanulok tőle, impro gyakor.
1: És megtetszett Ávéd János játéka többek között?
2: Igen, de hát a Szoszó, a Katos Sándor játéka is nagyon tetszett, meg aztán külföldieket is hallgattam. Talán először Benny Golson tetszett meg nekem nagyon, Joe Henderson tetszett akkor, Dexter Gordon. Aztán később jött a Coltrane őrület, amikor megőrültem kicsit. Jaj, hát meg Kenny Garrett, érte is oda voltam, meg vagyok.
1: Fizikálisan nem, vagy ez egy tévhit azt gondolni, hogy a szaxofonon, tehát hogy egy picit nehezebb hangszer, inkább azért is ragadják meg a férfiak, mert hogy, hát, hogy egy törékenyebb hölgynél az egy picit akár nehézkesebb lehet egész tartani, stb. Nincs egy ilyen?
2: Hát elég nehéz súlyra. A hátam az meg is érezte, már nagyon fáj már. Megpróbáltam annyi sportot, hogy javítsak ezen.
1: Most ne arra, hogy megkérdezem, de most mennyi idős vagy pontosan?
2: 20 éves
1: vagyok. Tehát 20 évesen, de most azt mondod, hogy már a szaxofontól
2: Engem meggyötört.
1: De maradsz azért mellette, gondolom. Persze. Nem ki kell találni valamit.
2: Persze,
1: akkor,
2: hogy maradok.

0: Na jó, az Egressiben milyen volt egyébként, amikor bekerültél? Tehát ott akkor már egyértelmű volt benned, hogy itt a jövő az a jazz és a szaxofoné, gondolom.
1: Igen.
0: És akik ott tanítottak, vagy ott egyetem milyen zenei világ vett körül?
1: Nagyon más volt, mint amire számítottam. Én nem nagyon találkoztam így zenészekkel, vagy nem voltam zenei közegbe, és hát ott belekerült.

0: Ültem ebbe a roma jazz világába, és egyébként nagyon jó volt, mert nagyon elfogadó közösség volt, és nagyon jól éreztem köztük magamat. Nagyon szerettem az osztályomat, a tanárokat, nagyon inspiráló volt. Igen.
1: És akkor már volt gondolatod, vagy akkor volt a többi diákkal olyan kezdeményezés esetleg, hogy valamilyen együttest alakítotok?
0: Zenekari órán belül volt, és akkor igazából a szervezés részét azt megúsztuk.
1: Nem
0: és
1: kellett külön akkor.
0: ne...
1: Na jó, de megmaradt belőlük valaki, akivel azóta ma is zenélsz?
0: Nem.
1: Nem?
0: Nem. Nem, de nem is jártam én túl sokat az Egresibe. Fél év után átjelentkeztem a Bartók Konziba, és igazából ott találtam olyan barátokra, akikkel azóta is együtt játszunk.
1: Lehet őket említeni?
0: Persze, hogy lehet. Például egy nagyon jó barátom, Iker Andris, ő nagyon jó gitáros. Vele most van egy zenekarunk, ami igazából nem jazz zenekar, hanem ilyen afrobeat zenekar. És nagyon szeretem, mert populáris, minden korosztály tudja hallgatni, és táncolnak rajta az emberek, és ez nagyon furcsa. Mert egy ilyen jazz koncerten nem megszokott, hogy így örjöngenek az emberek, és táncolnak. Itt viszont teljes felszabadulás van, és akkor mindenki jól érzi magát.
1: De ez a Budapest Afro Ska Orkestra?
0: Igen.
1: Na, de jó, hát csak föl van írva nekem.
0: Tényleg?
1: Most.
0: Tényleg? Honnan tudtad?
1: Hát, mert mindent lehet róla tudni már az interneten. De csak azért kérdezem, hogy ez lényegileg akkor itt gyökerezik a Bartók Konziból, ez a zenekar? Tehát ott indult el ennek a gondolata?
0: Igazából ezt Andris találta ki, egy szaxofonos barátjával, Mirkóval, és igazából a fele csapat a Konziból jött, a másik fele pedig, ők okosak, ők normális dolgot tanulnak. Igen, és szóval a fele ilyen hobbizenész, a fele pedig, hát mondjuk nem mondhatom hivatásos zenésznek, mert még csak tanulók vagyunk.
1: Hát jó, de azért én mondom akkor rájuk, hogy hivatásos zenészek.
0: De nagyon inspiráló így együtt dolgozni.
1: Ekkor a Bartók Konziban már jazz zenekar megalakításának a gondolata is esetleg felmerült?
0: Még szép. Igen, egyébként nagyon sok zenekari óránk volt, és akkor így mindenki megtalálhatta azokat az embereket, akikkel szívesen játszik együtt. És így találtuk meg egymást a Sharp Five-val.
1: Kikből áll ez a formáció?
0: Kezdeném a dobosunkkal, Rigó Gáborral. Ő egyébként a fő dalszerzőnk. Benne van Bán Péter, ő a gitárosunk, Mózes Bence, ő a zongoristánk, és eredetileg Csikó Dávid volt benne, és reméljük visszajön hozzánk, csak most erre a versenyre ő nem tart velünk, de bízunk benne, hogy később újra csatlakozik hozzánk.
1: Mert hogy melyik versenyről van szó?
0: A Jazz Showcase-ről, ahol január 30-án hallhatnak bennünket, mi leszünk az első fellépő zenekar.
1: Hát ez fantasztikus, és erre hogy zajlott a jelentkezés? Vagy hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy...
0: Hát elég híres ez a verseny, és már tavaly is beadtuk a jelentkezésünket, csak akkor még nem sikerült.
1: Egy dallal kell, vagy egy portfólióval?
0: Egy saját kompozíciót kell írni, és akkor azt kell videóra felvenni, elküldeni nekik, meg nem tudom, milyen zenekari leírást kellett küldeni.
1: Tehát akkor a Bartók Konzi lényegileg már két együttesnek is így a bölcsője az életedben, mert ez a Afrobeat, illetve hát ez a Sharp Five, de aztán folytatódott azért neked, vagy még mindig tart a zenei tanulmányi utad.
0: Persze, persze, meg egyre többen hívnak el játszani, bár igen, például most játszom a Black Tea Groupban.
1: Na.
0: Ahol Pap Tamás, a zenekari vezető, ő is egyébként a Bartókba járt, csak ő már előbb végzett. Igen, és egyébként velük is fogunk játszani a Jazz Showcase-en.
1: Kétszeres fellépő leszel, ha még az ki nem derül, hogy háromszoros eset.
0: Csak kétszer.
1: Kétszeres.
0: Igen.

0: Ez a Szakcsi Plus, Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Milyen műfajú ez a zenekar?
2: Ez jazz, egy kicsit borultabb, ilyen mingászos kicsit.
1: Mingászos, csak, és akkor az előző, vagy a Sharp Five-hoz is hadd kérdezzem meg, mert azért az Afrobeat-et elhelyeztük egy skálán, de a Sharp Five-val ti nagyjából
2: modern
1: mi?
2: Jazz.
1: Modern jazz?
2: Hát én annak mondanám, szerintem. Konzi elvégzése után volt szerencsém megtapasztalni sok dolgot. Például sikerült kijutnom Amerikába, Bostonba, erre a Berkeley egyik kurzusára. Igazából nagyon sokat tanultam, meg beletapasztaltam egy másik világba is.
1: Ez 5 hét volt?
2: 5 hét, igen.
1: És miben volt más egyébként, mint az addig itt megtapasztaltak, akár az oktatókat tekintve, vagy így a közeget?
2: Annyira nem összehasonlítható az eddigi iskolákkal, ahol tanultam, mert ugye ott tényleg csak a zenéről volt szó, és azért egy intenzív kurzus az nagyon más, mint egy olyan iskola, ahol egy éven át tanulsz, vagy sok éven át, mert így megpróbálnak 5 hétbe belesűríteni mindent. Nekem volt szerencsém teljes ösztöndíjat kapni, és ezzel plusz kiváltságokat szerezni, és ezért nekem egy héten 4 zenekari órán volt Simon Müllerrel. Hát nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Ott volt Terry Lynn Carrington is, aki így felügyelte a munkát néha. Igen, szóval...
1: Hányan voltatok ezen úgy együtt, akik jelentkeztek erre?
2: Kb. 1000-en voltunk. Abból néhány embernek nem sikerült eljönni a vízum problémák miatt, és abból 20-an kaptak teljes ösztöndíjat, abból 15-en teljes jazz ösztöndíjat. Abból 4-en voltunk szakszofonosok, 2 lány, majd 2 fiú.
1: Úgy érzed, hogy akár lenne több női jazzzenész, hangszeres zenész, akik pont azért nem kapnak lehetőséget, mert egy eléggé olyan markánsan férfias műfajról van szó, vagy így vált elfogadottá?
2: Úgy szerintem nem. Szerintem, ha van egy nő, aki jól játszik, hát most hülyék lennének nem elhívni. Most nem.
1: Hát most te vagy rá a legjobb példa, hogy nem az van, hogy nincs lehetőség, hanem rajtad keresztül is sok, akár mondjuk olyan lány, aki szeretne, mit tudom én, akár szakszofonozni, az most ezen felbuzdulva nyugodtan elkezdheti, mert látja, hogy ha jó benne, és csinálja, akkor lesz lehetőség.
2: Akik elhívnak, ők nem így gondolják, és nem azért hívnak el, mert lány vagyok, hanem mert tetszik nekik, amit csinálok igazából.
1: És ha egy dolgot lehet mondani, akkor a Berkeley után, amikor hazatértél, akkor mi volt az a legfontosabb elméleti vagy gyakorlati tudás, amit hazahoztál magaddal?
2: Igazából így konkrét dolgot nem tudnék mondani. Igazából azt, hogy próbálom az igazat látni. Hogy nem azt, amit a világ elvárna tőlem, hanem az, amire én vágyom. Vagy hogy lett volna lehetőség ott kint maradni és ott tanulni, és ez lett volna a logikus döntés, de én úgy éreztem, hogy ez nem az én utam. Vagy én erre egy büszke vagyok, hogy megláttam azt, hogy én mit akarok valójában. Igen, szóval én igazából így ezt tanultam, hogy ne a világ elvárásainak próbáljak meg teljesíteni, hanem aznak, amit én akarok.
1: Volt azért egy-két ilyen zenész, például, ha említhetek valakit, akit lehet, hogy még te is ismersz, Szakcsi Lakatos Béla, akinek ugyanígy megvolt ez, hogy ugye Amerika, a lehetőség, és akkor azt érezte, hogy az ő útja már pedig az, hogy itthon, és hogy a saját útját járva zenél tovább. Szóval ez egy igen bölcs döntés, meg egy nagyon komoly meglátás az igaz utat, vagy az igaz zenei kiteljesedést keresni.

0: a te szívedhez melyik áll a legközelebb így a jazzzenből? Mert mondtad, hogy volt Coltrane-es időszakod, akkor ugye a Modernát Orkesztrát is jól ismerjük, hogy mi az, ami neked most a leginspiratívabb?
1: Az összes. Én nem tudom még választani. Ugyanannyira hat meg a régi tradicionális jazz, mint a legmodernebb jazz. És akár még egy kicsit poposabb vonalat is nagyon kedvelem, meg igazából mindegy, csak zene legyen.
0: Merre szoktatok fellépni ezekkel az együttesekkel jelenleg?
1: Hát lényegében Budapesten, mert hát csak Budapesten van lehetőség, vagy Budapesten jönnek lehetőségek. Legutóbb a Budapest Afroszká Orkesztrával játszottunk az A38-on, az Uboj előtt. Hol játszottunk? Hát meg ilyen alter helyeken, Manyiba, Gólya, meg igen. Jazz formációba, a Budapest Jazz Klubba szoktunk sokat játszani. Egyszer voltam az Opusba is, annak örültem nagyon. Nem tudom. Hát ez
0: már bőven elég volt. Igen. De ugorjunk egy pillanatra vissza, hogy Bartók Konzi, oké, és akkor most hol tartasz jelenleg a zenei tanulmányaidban?
1: Jelenleg a Zeneakadémián tanulok, most vagyok elsős.
0: De ez egy gondolom fontos állomása, nem? Így
1: persze.
0: A jazz utadnak, meg talán tervben is volt.
1: Igen,
0: hogy
1: persze.
0: Hogy már azért a Zeneakadémia. Igen, és milyen szakon?
1: Jazz szakszofon.
0: Természetesen, és nem, mert annyira sokszor van, hogy kiderül, hogy valaki zeneszerzésre jár, vagy nem tudom. Szóval, hogy...
1: Hát én nem.
0: Na és akkor itt most elérkeztünk, összekapcsolom a kettőt, most Ávéd János újra.
1: Igen.
0: Immáron oktatóként is akkor. És még kik tanítanak itt?
1: Itt most a főtár tanáraim Elek István és Borbély Mihály. Nagyon szeretek hozzájuk járni, és hát nem tudom, ugye impro gyakra az Ávéd tanárhoz járok. Egyébként már tegezhetek mindenki, csak annyira nehéz.

0: neked mennyire volt könnyű elsajátítani egyáltalán, vagy bele lazulni ebbe az improvizációs folyamatba, ami a jazznek azért eléggé szerves része?
1: Hát ez nagyon ingadozik nálam, mert néha, amikor van valami ihlet, akkor így nagyon megy, néha az segítség, ha csak egy harmónia van, és akkor arra így kifejthetem az ötleteimet, néha a harmóniák segítenek, néha meg mindegy, mi van, így se, úgy se megy. Igazából ez még nem sikerült így kifejlesztenem, hogy mindig minden menjen.
0: Nem baj az, hát az ilyen soha nem is lesz, hogy hát mindig minden sikerüljön. Az fontos neked, hogy legyen majd egyébként a jövőben olyan saját, mondjuk neveddel fémjelzett formációd?
1: Igen.
0: Quintet, kvartett, bármifajta olyan, és ezt hogy lehet-e, vagy most hogy képzeled el?
1: Hát már vannak terveim.
0: Gondoltam.
1: Nekem három zenekar van így a fejemben, aki nagyon meghatározó nekem. Az egyik Joshua Redman zenekara. Nagyon szeretem a hangzás világát, meg az a lelkületet, ami mögötte van. Hát a John Coltrane kvartett, hát az kegyetlen. Igen, meg a Branford Marsalis kvartett. Igazából ez a három zenekar van, ami ilyesmi hangzást szeretnék majd létrehozni, csak hát ez nagyon kell tudni. És remélem, hogy majd eljutok arra a szintre, hogy valami hasonlót alkossunk barátaimmal.
0: Csak olyan érdekes, hogy azért nagyon sokszor felléptek, és még tényleg a zenei pályád első lépcsőfokán, hogyha ha állsz, és mégis mennyi fellépés, meg már több formációról beszéltél, ezt egyáltalán te érzed, hogy még nem vagy teljesen ennek a saját hangodnak a birtokában, ami mondjuk egy ilyen, majd azt lehet mondani, hogy a rád jellemző ilyen hangzás, tehát ezt lehet az út közben is érezni, hogy még nagyon sok van előtted?
1: Hát persze, de baj is lenne, ha nem érezném.
0: Hát attól akkor függ, hát baj is, baj lenne persze, de akkor nem kérdeznék ki rá, hogyha úgy tűnne, hogy már azt gondolt, hogy teljes tudásodnak a birtokában vagy. De csak nem a hangzásvilág miatt, mert most a Coltrane-t megint említetted, és hogy addig még nagyon sokat kell úgymond tanulni, csak erre lettem volna kíváncsi, hogy ezt így technikailag, vagy úgy az életismerete, vagy amiből, vagy akár az improvizáció, hogy mi az, amire ilyenkor gondolsz, hogy mondjuk abban neked biztos, hogy sokat kell még fejlődnöm.
1: Hát az elméleti tudásomon, vagyis hogy alkalmazni inkább az elméleti tudás, mert ugye hát ez a jazz azért nehéz, nehéz dolog, de nem tudom, vannak olyan dolgok, amik így jól mennek. Például így a hangszín terén eléggé elégedett vagyok magammal, de nagyon sok téren nem. És ez jó is, mert itt legalább tudok mit gyakorolni.
0: Melissa, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Fehér Melissa, jazz szakszofonos egyetemi hallgató volt, a szerkesztő műsorvezető Teszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Paló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Kócán Dávid. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak Bosznia-Hercegovinai zarándoklatukról. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a külügyminiszterhelyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. 2 meghaltak, 3 megsebesültek. Idehaza országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a véradásra. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az esti tűzijáték a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat. Adományt gyűjtenek a Győri Rába étteremben található hatalmas márványdombormű megmentéséért. A Munkácsi Díjas szobrászművészek monumentális alkotása 1979-ben került a létesítmény falára, az épületet azonban lebontják. A tervek szerint az alkotás a Széchenyi István Egyetem egyik homlokzatán kapna helyet. A restaurálás és az áthelyezés költsége 22 millió forint. Az adományokat augusztus végéig várják. Változékonyra fordul az idő, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, este 18-27 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Mi mondjátok? Jó ez.
1: Ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Blues és jazz a két elválaszthatatlan testvér, vagy inkább szülő és gyermekének szoros kapcsolata. A blues a jazz egyik legfontosabb gyökere. Strukturálisan a 12 ütemes blues forma és a blues skála vált a jazz alapjává. A korai jazzzenészek Louis Armstrong, Jelly Roll Morton mind blues alapú zenét játszottak. A jazz ugyanakkor továbbfejlesztette a blues formáit. Dús harmóniákat, összetette ritmikát, improvizációt épített bele. Számos jazzballada is blues hangulatú, még ha formálisan nem is felel meg a blues követelményeinek. A blues a jazz érzelmi DNS-e. Bánat, öröm, küzdelem, felszabadulás. Minden igazi jazzmuzsikus beszéli a blues nyelvét. Aki érti a blues-t, érti a jazzt is. És fordítva is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Egy magyar szöveggel improvizálni, ott a pont a ritmikai dolgok miatt, illetve a nyelvezet miatt egyszerűen távolabbi. A jazzhez nagyon az angol áll szerintem közel. Nekem például egyértelműen angolul. A angol az, ami közelebb áll hozzám, és jobban is szeretek angolul jazzt énekelni. Meg egyébként nem is nagyon volt arra példa, hogy magyarul énekeljek, úgy kifejezetten magyarul jazzt. Inkább azt mondanám, hogy jazzhez közeli stílusokban már persze énekeltem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zenével kezdtem, de tehát őszintén megmondom, hogy én nem éreztem magam eléggé szabadnak a komoly zenén belül, de olyan szabadság kapott el, amikor így elkezdtem magamtól a zongorán így improvizálgatni, hogy én azt éreztem, hogy én ezt szeretném, én ezt akarom és semmi mást.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Bird of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bango Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Paló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a rendőrség az M2-es autópályán tegnap balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az előzetes adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A balesetben 12-en meghaltak, 10-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon. Mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsodabaúj Zemplén vármegyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak. Egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. 10 sérültet az Egri Markot Ferenc kórházba vittek. 4 állapota súlyos, de nem életveszélyes. Az intézmény közölte azt is, hogy a lengyel nagykövetséggel már szervezik a hazaszállítást. A baleset többi sérültjét a debreceni és a nyíregyházi kórházban ápolják. Az RTL híradó úgy tudja, a nyíregyházi kórházban 2 ember állapota továbbra is válságos. Épül a fenékküszöb Paksnál a Duna vízszintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kéz ZRT és ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a véradásra. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Törökország számára már nem prioritás az Európai Uniós csatlakozás. Ankara ugyanakkor továbbra sem mondott le az EU tagságról, jelentette ki Recep Tayyip Erdoğan török elnök az Al Jazeera pán-arab hírtelevíziónak adott interjúban. Törökország 1990 óta tagjelöltje az Európai Uniónak. Megfékezték a tűzoltók a 4 nappal ezelőtt kitört erdőtüzet délnyugat-Franciaországban, a Landi fenyőerdőben. A lángok 1700 hektáron pusztítottak. A kitelepített lakók közül mintegy 250-en térhetnek haza otthonukba. Híreink végén a várható időjárásról. Változékony idő lesz, az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok lesz, holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Bécs szívében található a Porgy and Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy például a Kokáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nincs egyfajta igaz út, vagy egyfajta tökéletes iránymutatás, és ezért én is minden növendékemet arra bíztatom, hogy minél több embernek meg kell hallgatni a véleményét, minél több nézőpontot kell szerezni ahhoz, hogy minél gazdagabban, minél szélesebb szókincsel tudja az ember kifejezni magát.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Művészetek területén azt hiszem, hogy a tanároknak elsősorban a szerepe az, hogy bizonyos dolgokra ráébressze a hallgatókat, a tanulókat, és lerövidítse az utakat. Tehát amire én magamtól rájöttem volna, vagy akár úgy, hogy játszom X-el és Y-nal, és esetleg mond egy-egy tanácsot, ezt le lehet rövid, éveket lehet rövidíteni, hogyha egy megfelelő instrukció van, és mai napig úgy vagyok én is, ha bemegyek a jazz tanszékre tanítani, hogy ezt keresem magamban, hogy tudtam-e egy olyan mondatot mondani annak a növendeknek, aki bejött hozzám órára, vagy mondjuk zenekarri gyakorlatot is tanítok, hogy a zenekarral tudtam-e úgy dolgozni, hogy érezzék azt, hogy jaj, de érdemes volt, mert ez sokkal több az, mintha csak úgy próbáltunk volna.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Bird of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Paló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvénymódosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés, a parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, tégláról téglára épül az önkény. Bóka János azt írta, a Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog, parlamenten belül és kívül. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Ma éjszaka hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. A lengyel egészségügyi miniszter helyettes közölte, a sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készül fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatban hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Záromegye térségében, múlt pénteken és szombaton, lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Összeütközött 2 hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt, a 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Változékony idő lesz, az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart, a déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Kedves hallgatóink, 18 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things azonnal a Billboard Jazz lista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: You know it?

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. A Bebop Podcast 25-26-os évadát egy csodás énekesnővel, zeneszerzővel és zenekarvezetővel indítjuk. Vendégem Nagy Emma, junior primadíjas, Artisius díjas előadó, aki különleges érzékenységgel és nyitottsággal közelít a zenéhez. Egyszerre jelenik meg benne a klasszikus fegyelem és a szabad alkotás bátorsága. Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek itt a műsorban, és engedd meg, hogy rögtön erre így rá is kérdezek, hogy klasszikus fegyelem és szabad alkotás. Lehet azt mondani, hogy ezt onnan hozod, hogy klasszikus zenésznek indultál, és jazzista lett belőled, és ez a kettő, ugye a fegyelmet általában arra, bár én egyébként ezzel vitatkoznék, mert a jó jazzhez iszonyatosan fegyelmezetten kell improvizálni is, de hogy mégis a magáról a jazzről, meg általában tényleg a szabad alkotás gondolata jut elsőként eszünkbe. És hogyha rólad nekünk ez jutott eszünkbe, akkor ez ezért lehet?
4: Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Valószínűleg igen. Szóval amikor elkezdtem zenét tanulni, klasszikus zenét, akkor megtanultam egyfajta fegyelmet, főleg például gyakorlás szempontjából, időbeosztás szempontjából. Abból egy kicsi maradt mostanra, változó, de biztos egy ilyen, tanultam belőle egy ilyen fegyelmezett hozzáállást a zenéhez, meg egy ilyen igényt arra, hogy valahogy analitikusabban álljak a zenéhez, és úgy tanuljam.
3: Meg gondolom, hogy egy alapot is adott. Tehát, hogy ugye a klasszikus zenei alapokkal is sokkal könnyebb később jazzt játszani, akár énekelni, akár hangszeres jazzistává válni.
4: Igen, szerintem egyébként főleg hangszeres jazzzenészeknél nagyon érződik, hogyha megtanultak egyfajta klasszikus technikát, és azzal tudnak játszani a hangszerükön, és így sokkal könnyebben kibontakozhatnak improvizációban is akár. Bár sokoktól hallom azt, hogy ez egyfajta gát is. Például, tehát, hogy aki klasszikus zenét tanult, neki nagyon nehéz átállnia sokszor az improvizációra, viszont technikai szempontokból nagyon-nagyon hasznos, és hallatszódik is.
3: Hány éves voltál, amikor elkezdtétek a hegedűt?
4: 4 éves voltam. Nem vettek fel a zeneiskolába, mert azt mondták, hogy túl kicsi vagyok.
3: Kicsi vagy.
4: Igen, de volt egy hegedű tanár Baján, Ördög Gabriella, aki elvállalt engem, hogy otthon tanítson, és akkor ő járt oda. Egyébként a Zeneakadémiának a szomszédjában laktunk, vagy a szomszédságában. Úgyhogy egy évig otthon tanultam, és utána felvettek 5 évesen.
3: Szokták mondani, hogy volt olyan pici hangszer, pici
4: Igen.
3: hegedű, ami a kezedben úgy tűnt, hogy az egy így arányosan jól mutat.
4: Igen, az még rátesz egy lapáttal, amikor az ember elkezd hegedülni, és borzalmas.
3: Igen, szokták hallgatni. Mondani, hogy a leggyilkosabb hangszer a szomszédoknak az egyik, vagy legalábbis az egyik a hegedű.
4: Igen, de a szüleim nagyon türelmesek voltak, mondták, hogy örülnek.
3: Körülbelül mennyi idő, amikor azt lehet mondani, hogy szomszéd kompatibilis lettél?
4: Fúha. Örökké. Nem, szerintem amire úgy tényleg szép hangszínen játszik az ember, az egy olyan, azt mondanám, hogy 5 év, 4 év. De lehet, hogy valakinek nagyon gyorsan, de szerintem úgy általában egy 4-5 év. Kicsit sajnálom, hogy nem zongorista lettem így utólag, mert most, hogy nem gyakorlok hegedűn, így tényleg, tehát hogy elveszett az a hangszín is, amin régen játszottam. És most például kaptam egy felkérést, hogy hegedüljek egy diplomadarabban, és mondtam, hogy egyébként szívesen, de lehet, hogy károkat fogok okozni.
3: Ez gyorsan elmegy egyébként?
4: Szerintem igen. Vissza lehet hozni nagyon sok skálázással. Tehát, hogy tényleg ugyanúgy az alapoktól kezdve szinte visszahozható, de az is azért idő, hogy azok az érzetek visszajöjjenek.
3: Profi zenésznek készültél, ugye? Azt lehet mondani a hegedűvel?
4: Igen, én mindig is erre a pályára készültem.
3: És mégis már magas színvonalon játszottál, és mégis úgy döntöttél, hogy elengeded a dolgot. Ez egy rövid pillanat volt, amikor ez, vagy egy hosszú folyamat vége volt, amikor meghoztad ezt a gondolom nagyon nehéz döntést.
4: Igen, igen. Hát olyan szempontból egy hosszabb folyamat volt, hogy elkezdtem nem jól érezni magam abban, amit csinálok. Tehát ebben a rengeteg gyakorlás, és de kialakult bennem egyfajta feszültség, meg valamilyen fajta félelem a színpadtól. Előtte semmi ilyesmi nem volt bennem, szóval
3: nagyon szerettem. Testi tüneteket produkáltál, lehet ezt mondani?
4: Igen.
3: Olyan volt, mint egy ilyen párkapcsolat, hogy szép volt, jó volt, sokat kaptál tőle, de igen. Tovább kell lépni?
4: Igen, abszolút. Szóval, hogyha maradtam volna ezen a pályán, akkor teljesen elfelejtettem volna azt is, ami jót kaptam tőle előtte. És egyébként tényleg egy ilyen párkapcsolatszerű, mert a viszonyom romlott meg a hangszerrel. Szóval egyszerűen ez mentálisan annyira megterhelő volt, hogy az érzetek is megváltoztak, és azért a biztonság is, biztonságérzetem is elveszett.
3: Tudod valamihez kötni egyébként?
4: Őszintén nem szerettem abban a közegben lenni. Én Szegedre jártam konzervatóriumban, és az utolsó 2 évben egyáltalán nem éreztem motiválónak. Azt kimerem jelenteni, hogy azért én voltam az egyik legszorgalmasabb. Szóval én külön kértem magamnak a kollégiumban egy raktártermet, tudtak adni.
3: Szobát.
4: Igen, ahova hajnali 5-kor lementem minden nap, és akkor úgy kezdtem, hogy suli előtt gyakorlok egy 1,5 órát. De ezekért a dolgokért is olyan szinten meg kellett küzdenem. Tehát, hogy azt a hozzáállást kaptam mind az ottani nevelőtanároktól, felügyelőktől is, hogy minthogyha ez egy gond lenne, hogy én ebbe plusz energiát akarok beletenni, és nem értették, hogy miért. És igazából az, hogy ennyire nem szimpatikus az néhány embernek, hogy valakinek több ambíciója van, ez nagyon lehangoló volt. Nekem főleg tényleg ilyen, tehát 16 évesen ez nem annyira jó visszajelzés. És nem tudom, egyszerűen tényleg nem éreztem már ott jól magam.
3: Ráadásul szerintem az ember 16 évesen az egyik legérzékenyebb időszakát éli, és hát ráadásul ugye nem otthon voltál, ez egy külön probléma is lehetett, gondolom.
4: Igen, igen. Tehát egyébként azért 9.-10. osztályban én is azt éreztem, hogy úristen, végre megérkeztem oda, ahol akarok lenni, és mindenkit a zene érdekel, és én is csak ezzel akarok foglalkozni, ezzel aludtam el. Ezzel keltem fel. Az volt még a szerencsém, hogy otthon egyébként kaptam egy olyan szemléletet.
3: Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy családilag én úgy érzem, hogy te támogatva voltál nagyon. Egyébként minden szempontból.
4: Igen, nagyon. Szóval meg azt láttam, hogy a szüleimnek is nagyon fontos. Fontosak a szellemi értékek, a művészet, a zene. A bátyám a képzőművészeti egyetemre járt közben, tehát hogy tőle kaptam így energiát, hogy azt éreztem, hogy ő is ezt csinálja, ő szobrászként végzett. És tényleg tőlük kaptam egy ilyen másfajta szemléletet. Csak hát igen, tehát hogy 16 évesen az ember úgy érzi, hogy akkor nyílik ki a világ, és akkor így megkérdeztem, hogy akkor most ilyen a világ? És akkor így elbizonytalanodtam, hogy mégsem olyan, mint amit otthon tapasztaltam. És akkor összezavarodtam, hogy hát hogyha ilyen a világ, akkor én nagyon szomorú vagyok.
3: Egy bajai lány Szegeden milyen halász létezik? Ezt valaki föltette már neked egyébként? Nem szereted a halászlevet?
4: De nagyon. Igen? Nagyon, de akkoriban így kicsit az is volt, hogy jó, akkor elszabadultam otthonról, akkor Koleszban lakom, és akkor ilyeneket csináltunk, hogy száraz tésztát vettünk, és azt rágcsáltunk. Meg akkor minden nap rántott hús, meg ilyesmi, és... De valószínűleg nem. De ettem már szegedi halászlevet, de amúgy tényleg megvan ez az identitás.
3: Igen.
4: Bajai halászlé, mert amúgy apukám nagyon sokat.
3: Meg ez annyi, ez egyébként tényleg ez az a vérre menő vita egyébként. Igen. Képzeld el, én a szegedit jobban szeretem.
4: Nem baj. De, én ebben nem csak
3: nem baj. Nem baj. Na, térjünk vissza azért arra, hogy 16 éves vagy, és igazából fölfordul a világ. Igen. Körülötted. És akkor... Ezt hogy kell elképzelni, hogy mit csináltál, amikor eldöntötted, hogy leteszed a hangszert?
4: Igen.
3: És hát, mi történt utána?
4: Hát ugye ez, amíg egyre jobban megromlott a kapcsolatom a hangszerrel, az egy kicsit hosszabb időszak volt, és akkor folytattam azt, hogy egyébként magántanuló voltam 9. osztályban is, és aztán 11. osztályban letettem az érettségit, tehát hogy a... 11-12. Osztályt egy év alatt csináltam meg végül. És akkor igazából volt sok szabadidőm, úgy gondoltam, hogy akkor most még többet gyakorolni fogok, és bementem ugyanúgy déltől este 6-ig egy terembe, hogy na, akkor kezdjük. És akkor azt éreztem, hogy hát úgy koncentrációm romlik, mert úgy az élvezet is egy kicsit, és akkor ott leültem a zongorához, és elkezdtem magamtól játszani, és zenét írni, és felvettem. És akkor így elkezdtem vizionálni, hogy majd, hogyha feljövök Budapestre, felköltözöm, akkor majd szeretnék egy zenekart, amivel ezeket a szerzeményeket így megalkotom, vagy létrehozzuk.
3: Megérkeztünk Budapestre?
4: Igen.
3: És hogy lett zenekarod?
4: A Bartók Konziba felvettek jazzének szakra, és volt egy koncert, ami az ottani énekeseknek volt ilyen bemutató koncertje, és voltak emberek, akik hangszeres diákok, akik közül lehetett válogatni, akikkel szeretnénk ezt a koncertet megvalósítani. És akkor én igazából a mostani zenekartagokat, illetve Cseh Péter és Klaus Ádám van már csak közülük a zenekarban, de őket találtam meg, akik így végül egy ilyen csapattá váltunk, és igazából beadtam a jelentkezésünket a belvárosi jazzversenyre, ami miatt ugye nem az volt, hogy na most akkor járjunk próbaterembe, és várjuk meg, míg valamit csinálunk, vagy kialakul, hanem volt egy cél, volt egy időpont, amire készültünk, és akkor ezt megnyertünk.
3: Az nagyon nagy múzsa.
4: Igen.
3: Az nagyon igen. Nagy múzsa a határidő, igen. Igen,
4: tulajdonképpen állandó múzsa, szerencsére. És akkor azt megnyertük, és akkor Valmut István támogatásával készítettünk egy albumot, ami még egy lépcsőfok volt, aztán eljöttünk a MIPA Jazz Showcase-re, ami szintén egy löketet adott, és akkor mindig volt egy ilyen pont. Én meg így igazából így könnyedén így mindig úgy voltam vele, hogy ide is beadom, oda is beadom, mindig legyen mire készülni.
3: Volt olyan zenekarom, ahol beleértve magamat is, nem voltak annyira képzettek még a muzsikusok, és mégis valamiért nagyon népszerűek voltunk, rettenetesen szerettek bennünket, nagyon sok jazzklubban játszottunk, és volt olyan is, hogy játszottam olyan zenekarral, akik lényegesen
4: képzettebbek
3: uh-huh. voltak. Igen, most gondolkodtam, hogy mi az a szó, amivel nem bántok meg senkit. Tehát, hogy tényleg egy profi, halálosan, tényleg zseniális zenekar volt, és mégsem éreztem magam uh-huh. komfortosan. Hogy neked rögtön sikerült megtalálni azokat az embereket? Olyan szerencsés voltál?
4: Igen.
3: Minden
4: abszolút,
3: szempontból?
4: Minden szempontból. És tényleg ez nagyon igaz, amit mondasz, hogy főleg hosszú távon annyira számít, hogy az ilyen emberi dolgok rendben legyenek egy zenekarban.
3: Hogyne?
4: Mert azért elég sok zenekar felbomlik. Szóval ez is olyan, mint egy ilyen hosszú távú kapcsolat, hogy ott tudatosnak is kell lenni, meg így az alapértékeknek, értékrendszernek valahogy azért úgy stimmelnie kell. Én is vendégeskedtem olyan projektekben, ahol szintén nagyon profi zenészekkel zenéltem együtt, és nem éreztem jól magam, és rögtön tudtam, hogy tehát, hogy esélytelen az, hogy ebből egy tartós
3: munkakapcsolat legyen. Ha már a zenekart szóba hoztuk, akkor van nekünk zenei bejátszónk. Ez egy 2024-es felvétel, március 21-ei. Nagy Emma Quintet, az előadott mű címe For Eyes Open, zene Dénes Ábel, szöveg Nagy Gergő. Értelemszerűen te énekelsz, a zongoránál Olá Krisztián, gitár Cseh Péter, bőgő Dénes Ábel, és a dobok mögött Klaus Ádám.

0: Azt gondolkodok, hogy olyan érdekes műfaj ez a jazz, sok szempontból. Többek között azért is, mert hogyha egy átlagos jazz hallgatónak azt mondom, hogy valaki jazz énekesnő, akkor arra asszociál, hogy Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Diane Kroll, vagyis még sorolhatnám, tehát hogy a te stílusodat hova sorolnád? Mert ugye ezt nem lehet azt mondani, tehát nem a klasszikus értelemben vett jazz éneklés, amit, ahogy te énekelsz, meg az a zene, amit ti játszotok. Melyik fesztiválon tudod magad elképzelni? Vagy mi az, ami, ahol te úgy érzed, hogy te ott megérkeztél, és akkor te ott úgy a helyeden vagy?
1: Lehet, hogy fesztivált most nem tudnék mondani. Nem jut eszembe semmi. De talán úgy tudnám jellemezni, hogy avantgárd jazz, amikor elkezdtük főleg. Most ez már kicsit átalakult, és mostanában ilyen jazz, rock, popnak szoktuk jellemezni a zenénket, de nagyon sokféle, szóval igazából szerintem szerencsére nagyon organikusan, de nagyon sokféle stílusjegyet ötvözünk így a szerzeményeinkben, és így akár egy számon belül is. Szóval például van egy mostani szám, az a cím, hogy Scribes, és például kicsit úgy indul, mint egy pop szám, aztán van egy ilyen rock zenei aranzs, meg egy betét, utána egy improvizáció következik, és utána Olá Krisztián játszik a végére egy klasszikus zenei kadenciát, és így épül fel az a szám.
0: Ez tudatos volt részedről, hogy nem a standardek útján indulsz el, és nem Misty-t és Over the Rainbow-t meg Cry Me River-t énekelsz, hanem hogy saját zenét, saját hangzásvilággal.
1: Igen, mindenképpen. De egyébként nagyon jó volt, hogy a Bartók Konziban standardeket
0: ott
1: tanultam.
0: Gondolom ezt az utat mindenkinek végig kell járnia. Igen.
1: De például Karosi Júlia volt az egyik tanárom, és ő amúgy nagyon bíztatott abban, hogy tényleg saját zenét játszak a zenekarommal is, tehát hogy folytassam ezt az utat. Volt, hogy megmutattam neki dolgaimat, úgyhogy én mindenképpen ezt az utat akartam választani.
0: Krisztián volt nálunk már ebben a podcastban, és ő például kifejezetten erről beszélt, erről a sokszínűségről, hogy a jazz mennyire különböző lehet, mennyire nem behatárolható. Igen. Itt minden ponton úgy érzem, hogy neked olyan emberekre volt szükséged, akik ugyanazt gondolják, amit te gondolsz.
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy a hozzáállásbeli dolgokban nagyon fontos, hogy ugyanazt a szemléletet képviseljük, azt hiszem, és mindenkiről elmondható a zenekarban, hogy sokszínű és sokféle zenét hallgat. És tényleg a Krisztiánban is annyira szeretem ezt, hogy eszméletlenül jól játszik jazzt és mainstreamet is. Közben klasszikus zenét is tanult a Zeneakadémián, és ezeket annyira organikusan tudja ötvözni a saját szerzeményeiben is, meg a zenekarunkban is.
0: Most elvileg te Tallinnban vagy, és sajnos nem én mentem ki hozzád, hanem te jöttél haza, és azért van szerencsém most veled beszélgetni. Hogy kerültél Tallinnba, és hogy érzed magad Tallinnban, és meddig maradsz az észteknél?
1: Hát most alkalmazott zeneszerzést tanulok a Zeneakadémián, Bella Máténál. Idén fogok végezni BA-n, ez a harmadik évem, és mindenképpen el akartam menni valahova Erasmusra, mert ezt egy nagyon jó lehetőségnek, meg tapasztalatnak, meg mindennek gondolom. És Helena Tülvéhez mentem, ő egy ész zeneszerző Tallinnba, neki nagyon szeretem a munkásságát, és január végéig leszek kint. Közben már elkezdek kint is dolgozni a diplomaanyagomon, meg hát azért sok dolgom van közben, de nagyon jól érzem magam, sokszor sokat vagyok egyedül is azért, tehát ott nincsenek konkrét osztályok, úgyhogy nagyon, tehát hogy akit ismerek, és már úgy mondhatom, hogy beszélő viszonyban vagyok vele, mindenki teljesen más baráti körből és közegből van.
0: Nagyon színes a fölhozatal egyébként, nagyon sok helyről érkeztek.
1: Igen. Igen, és nem is Erasmusra, hanem oda jönnek öt évet élek tanulni.
0: Hogy ott tanulnak.
1: Uh-huh. Igen.
0: Köz egy jó hírű intézmény ezek szerint.
1: Igen, abszolút, és mindenki angolul beszél kb. Szóval aki ott észt diák, ők is angolul beszélnek, és hogyha ott ülök egyedül magyarként, akkor mindenki angolul beszél, az is, akinek az anyanyelve az észt nyelv. Úgyhogy ez nagyon jó.
0: Könnyű közlekedni egyébként? Vagy azért ez, azt így nem lehet mondani?
1: Magyarország és Tallinn között?
0: Igen.
1: Hát sikerült kiválasztolom azt a helyet, ahonnan csak átszállással lehet.
0: Komolyan? Aha. Sajnálom.
1: Meg úgy mondható, hogy elég drága a repjegy.
0: Hát amikor már átszállás van benne, akkor igen, az sajnos.
1: Igen, de szerencsére általában azért a koncertek fedezik az úti költségemet, mert azért az Erasmus ösztöndíj az pont arra elég, hogy...
0: Hogy kint vagy.
1: Igen. Úgyhogy ilyen szempontból azt mondanám, hogy egy ilyen kiváltságos helyzetben vagyok, meg hogy ez nagyon megkönnyíti az utazásaimat. Hát most egy kicsit fáradt vagyok például, tehát gyakran azért ez fárasztó, meg úgy ez nehéz volt ott megszokni a dolgokat, mert úgy kezdtem, hogy kimentem szeptemberre 10 napra, utána hazajöttem, utána elmentünk Stuttgartba, utána megint hazajöttem, utána elmentünk Párizsba, és Párizsból mentem vissza Tallinnba, és aztán most jöttem megint haza, úgyhogy, de hát amúgy kicsit vágytam erre az ilyen kétlaki életre, vagy ez úgy...
0: Hát megfigyelj, ha világsztár akarsz lenni, akkor ebbe bele kell kóstolnod, hogy jössz, mész a nagyvilágban a koncerttermek között, úgyhogy, és hát minden jel arra mutat, hogy ezből egy nemzetközi karrier lesz.
1: Szeretnék egy nemzetközi karriert igazából, azért is, mert nagyon szeretek utazni, és most nem a világsztárságra gondolok, hanem tényleg arra, mint egy világpolgár, vagy mint egy nyugat-európai ember. Ez engem nagyon, nagyon vonz, és hát igen, igazából azért itthon, hogyha nem magyar nyelvű zenét játszik az ember, akkor azért elég...
0: Behatárolt. Igen, az a kör, közeg. Ahol fölléphetsz. Eleve, szerintem, tehát eleve kevés olyan klub van, ahol erre a zenére vágynak.
1: Igen, azért én azt érzem, hogy ez ilyen undergroundnak mondható közeg és koncerttermek amúgy tökre befogadtak minket. És ugye a közönségünktől is azt érzem, hogy ez így nem válik le annyira rólunk, vagy nem érzem magunkat annyira egy magyar zenekarnak, aki angolul játszik zenét, hanem ezt is egy ilyen természetesebb dolognak érzem így a mi zenénkben.
0: De ráadásul azt gondolom, hogy tényleg az a fajta zene, amit így hallgatgattam tőletek, valahogy kívánja is azt, hogy angolul énekelj. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy itt hiányozza nekem, hogy egyébként szoktál magyarul énekelni?
1: Igen. Csernovszky Márkkal lesz most például koncertünk a Magyar Zeneházában. Ő is zeneszerzést tanult a Zeneakadémián, onnan ismerem, és ő például magyarul ír zenét, és nagyon szeretek magyarul énekelni. Meg a Betonhofi zenekarban is szoktam néha énekelni, és ott is szeretek.
0: Nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy írtó klassz volt a ruhád, amit sajnos a hallgatók nem láthatnak, csak én láttam. Ez egy nadrág volt, vagy egy szoknya ez a piros?
1: Egy nadrág
0: volt?
1: Igen, Pokrádi Flóra tervezte a felsőt is, meg a nadrágot is.
0: Nagyon jól néztél ki benne.
1: Köszönöm.
0: Egyébként törekedsz arra, hogy a külsőségek is mondjanak rólad valamit? Tehát, hogy megtervezed a fellépő ruháidat egy-egy ilyen nagyobb koncertre?
1: Hát sokszor úgymond késésben vagyok ezekkel a dolgokkal. Így, tehát, hogy nem szoktam így egy héttel előtte már kivasalni, kikészíteni a ruhámat, illetve nagyon helyszínfüggő is. Szóval valahol direkt felhúzok egy nagy pulcsit, meg egy nadrágot, és úgy megyek el, mert abban érzem magam komfortosan azon a helyen. De például mondjuk a Műpába, jó, itt azért pár héttel előtte már írtam a Flórának, meg kitaláltam, meg nyilván a Magyar Zeneházában is más, szóval nagyon közeg és helyszínfüggő. De szeretek ezzel foglalkozni, szóval amikor felhúzok nyilván egy nagy pulcsit, azzal is, annak is van egy
0: valamit
1: üzenete.
0: Valamit közvetítesz.
1: Igen. Uh-huh. Igen, meg amúgy tényleg főleg a mozgást is befolyásolja az, hogy most én mennyire... Tehát, hogyha egy olyan ruha van rajtam, akkor lehet, hogy mondjuk így állok egy helyben, és akkor úgy olyan kényelmetlen, és szeretem, hogyha nem kell azon aggódnom egyrészt, hogy most leesik a pánt, vagy nem tudom, de nyilván ezeket a dolgokat, de közben meg jó ezzel játszani, hogy a nőiesebb oldalamat is valahol megmutatni, meg amikor sokszor olyan kedvem van, viszont tök jó ennek ellene menni egy kicsit néha, hogy azért sem.
0: Ha már a nőies oldaladról beszéltél, egyszer valahol azt nyilatkoztat, hogy ilyen két ember lakik benned.
1: Két farkas.
0: Ezt egészen fontosan hogy értetted?
1: Ezt azt hiszem abban a beszélgetésben már arra értettem, hogy nekem olyan 6 éves korom körül, attól függetlenül, hogy gyerekkoromban még nagyon szerettem szerepelni, de valahogy kialakult egy ilyen nagyon introvertált oldalam, mert azelőtt nagyon extrovertált gyerek voltam, tehát hogy igen, rossz gyerek voltam, úgymond. És akkor ez a kettőség egyébként megmaradt bennem, hogy vannak olyan időszakaim, hogy így azt érzem, hogy de jó, hogy zeneszerzést tanulok, és otthon lehetek, és nem kell kiállnom színpadra, viszont aztán mondjuk kiállok a színpadra, és annyira feltölt, meg úgy vágyom rá, és élvezem ezt a kettősséget, és ez egy olyan érzés, mint hogy egy kicsit így két oldalam lenne, hogy egyfelől nagyon szeretek közölni dolgokat, meg amúgy még mindig szeretek szerepelni, viszont közben meg van egy ilyen kisebb ilyen bezárkózottság is bennem, vagy egy ilyen távolságtartás.
0: Október 10-én jelent meg az új lemezetek. Milyen zenei vagy művészi irányt vettetek ezzel kapcsolatban?
1: Hát szerintem erre a lemezre a legjellemzőbb talán az a műfai sokszínűség, amit ebbe bele tudtunk tenni, illetve egyébként az előzőekhez képest egy kicsit könnyedebb hangvételűnek is mondanám, de vagy ez nem egy tudatos dolog volt, hanem valahogy bennünk is úgy alakult, hogy most ezt olyan szívesen csináltuk meg. És kétszer vettük fel anyagi csőd.
0: És mi volt az oka egyébként, hogy kétszer kellett felvenni?
1: Nem tetszett. Nem. Úgyhogy tényleg először felvettük, és akkor úgy nem szívesen hallgattuk vissza, vagy túl korán vettük fel, nem tudom, nem voltunk olyan paszban. És akkor ezt így felvetettem, hogy hát basszus, vegyük már fel még egyszer, most tényleg megéri azt a pénzt, meg energiát, mert ez úgy benne marad az emberben, nem akarunk olyan dolgot kiadni a kezeink közül. És hát most, ami lett belőle, azt viszont nagyon szeretjük. És most Pécsi Szabó Dénes lett egyébként a menedzserünk, és most most van egy ilyen együttállás, hogy ez a lemez, amit szeretünk, és hogy egy olyan csapattal dolgozunk együtt, akik ezt támogatják, meg ők is hajtanak minket, meg olyan dolgokhoz értenek, amiket például én nem szívesen csinálok meg, de végül megcsinálom, csak például nekem az, hogy egy videót feltöltök magamról az Instagramra, hogy gyertek a koncertünkre, az egy ilyen pokol. De majd ebben is biztos fejlődöm. Csak tényleg egy napokig veszem fel az ilyeneket. Na mindegy, szóval, hogy a lemez kevesebb improvizáció,

0: ez a rész, vagy valami, és akkor ezt így igazából az adott zeneszerző eldönti, hogy szerint ez milyen lenne. Úgyhogy így mindenki a saját szerzeményeit ilyen kompaktul összerakja.
1: Milyen érdekes, hogy ennyien vagytok, ennyiféle gondolat, ennyiféle zenei ötlet, és akkor egyszer csak mégis egy homogén anyaggá áll össze.
0: Igen.
1: Mi szokott előbb lenni? A szöveg, és arra írsz te, vagy a tesót kap egy zenei anyagot, és ő arra ír?
0: Igen, neki az szoktam utóbbi? Küldeni. Uh-huh. Aha, zongorán felveszem, meg feldúdolom a dallamot, és akkor ő arra nagyon, nagyon így ráérez, hogy mit kéne írnia.
1: És volt olyan, hogy kértél tőle valami? Tehát, hogy azt mondtad, hogy ez most nem, ez nem, valami, írjál valami egészen mást?
0: Nem nagyon. Egyébként.
1: Egyébként témában megegyezel vele? Tehát, hogy körülbelül miről írjon szöveget?
0: Abszolút. Uh-huh. Abszolút.
1: Az a te ötleted.
0: Hát így mesélek róla inkább. Uh-huh. Mesélek róla. Viszont nem tudom, annyira közeli kapcsolatban vagyunk, együtt is laktunk, amikor felköltöztem uh-huh. Pestre, és valahogy annyira így ismerjük egymást, meg úgy szerintem értjük, amit a másik csinál, hogy nagyon sokszor volt olyan, nagyon kevésszer volt olyan, hogy bármiben ki kellett volna javítanom, hogy ez nem erről szól, vagy valami. Meg amúgy nagyon szeretem azt is, amikor azt érzem, hogy ő ezt egy más szemszögből látja, és akkor rájövök, hogy fú, egyébként igen, talán ezt is jelentheti ez a dal.
1: Lesz egy koncert, ha jól emlékszem, picit súgok magamnak, november 14-én, jól emlékszem.
0: Igen.
1: Horváth Áron Műpás koncertjéről beszélünk, amin te is közreműködsz majd. Hogyha a Műpába járó közönségnek azt mondják, hogy Horváth Áron koncert lesz, akkor nem feltétlenül arra asszociálnak, hogy te leszel a vendég. Itt a műsoron, hogy itt olvasgatom, ugye, Johann Sebastian Bachtól kezdve Kurták Györgyön át, és aztán jönnek a nagy Emma szerzemények. Hogy alakult ki ez a... Ugye itt ének Nagy Emma, Nagy Bőgőn, Mohácsi Lőrinc Ágoston fog játszani, dobok mögött Fekete Zoltán. Hogy jött ez a felkérés, és ez a fúzió tulajdonképpen, hogy a komoly zene és a jazz találkozása, milyen lesz ez a koncert egyébként?
0: Hát egyébként Áron is a Zeneakadémián tanul klasszikus zenét, klasszikus cimbalmot, és mi már egy 4-5 évvel ezelőtt találkoztunk, amikor a Bartókba jártam később OK-ra a felvételém előtt zeneszerzésre, klasszikus zeneszerzésre, és ott írtam egy darabot cimbalomra, és akkor megkértem az Áront, hogy játssza el, és utána meg, tehát hogy ő is nagyon sok koncertre járt, így a Quintettet is ismerte, meg tényleg az Áron egy nagyon ilyen nyitott ember, meg annyira, szóval, hogy tényleg ő rengeteg koncertre járt, és annyira így szívja magába ezeket a dolgokat, és tényleg ő is tanul klasszikus zenét, meg sokféle zenét hallgat, és akkor volt egy ilyen összhang közöttünk, és most megkért, hogy erre a koncertre írjak egy cimbalom darabot, megint, aztán talán az is lehet, hogy ez lesz az egyik diplomadarabom, majd meglátjuk. De ez így jött, illetve van egy, vagyis hát a New Fossils nevű jazz formációban is zenéltünk együtt, úgyhogy már így viszonylag sok alkalom volt, hogy így sikerült együtt zenélnünk, meg így alkotnunk valamit.
1: Hány projektben vagy most benne egyébként?
0: Hát azt mondanám, hogy egy, tehát hogy mármint... Ja, nem, mert mondjuk itt van ez az Áronos koncert.
1: Igen, nézek, nagy kerek szemekkel.
0: Hát most novemberben lesz ez a 14. koncert, aztán a Csernovszki Márkkal a Magyar Zeneházában, utána egy junior primás koncert lesz ifjabb Egri Jánossal, és utána lesz a Quintettel még azon a héten egy koncertünk az Opuszban.
1: Mennyit foglalkozol egy nap zenével?
0: Hát sokat. Sokat, főleg tényleg most a diploma évemben még többet, vagy hát, hogy igyekszem beosztani az időmet, meg most írtam meg Tallinnban ezt a cimbalom darabot is az Áronnak, és azért ugye határidők, és akkor van, hogy akkor egy hét alatt non-stop írok valamit. Úgyhogy sokat, tehát, hogy tényleg igazából zenével foglalkozom, meg zenét hallgatok, meg akkor elmegyek sétálni, vagy olvasok valamit, vagy sportolok.
1: Milyen sport jöhet szóba?
0: Gym. Lejárok edzőterembe így mozogni valamit, mert azt érzem, hogy otthon is tudnék valamit csinálni. Futni nem futok, mert szerintem tudni kell futni. Szóval, hogy tényleg így a hátam, a lábaim, nem tudom, hogy kell futni konkrétan. Mozgás koordinációm nem a legjobb. Úgyhogy úgy döntöttem, most elmegyek edzőterembe, és akkor ott próbálkozom valamivel, illetve tervezek elmenni úszni, csak annyira hideg a víz, hogy ez egy komoly folyamat, míg ráveszem magam. De nagyon fontos a mozgás, szóval így mentálisan is, meg a színpadi jelenlét, meg minden úgyhogy ezt igyekszem így valamilyen szinten, tehát így szinten tartani.
1: Mert te is nagyon sokat ülsz.
0: Nagyon sokat. Nagyon sokat ülök görnyedve.
1: Igen.
0: A gép előtt, meg a zongora előtt is, meg minden is. Tehát erre folyamatosan figyelni, meg amúgy is van egy gerinc problémám, szóval a hegedülés az még rátette egy lapáttal.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy hegedűs se segít ebben.
0: Igen, tulajdonképpen. Tehát olyan, mint hogy a teniszeztem volna, ez az egyoldalúság, ez nagyon rossz hatással volt, úgyhogy ezekre azért, tehát hogy így az egészségemre próbálok ilyen szempontból figyelni, de egyébként meg a zene az, amivel így foglalkozom általában.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és útba ejtettél bennünket Tallinn és Budapest között, gyere máskor is, és a november 14-i koncerthez pedig nagyon jó kis muzsikálást és sikert kívánunk neked.
0: Köszönjük, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket a hallgatóknak is. Nem sokára találkozunk egy újabb vendégekkel, akkor is tartsanak velünk.
2: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitónapján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
0: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első felében a Barabás Lőrinc Kvartett koncertje hallható. Közreműködik Cséri Zoltán, Herr Attila, Mihalik Ábel és Birta Miklós.

0: Doboknál Mihalik Ábel. Basszusgitár Herr Attila. Billentyűknél Cséri Zoltán. Örülünk, hogy itt lehetünk ma este ezen a jazzfesztiválon, és szeretném színpadra szólítani ma esti vendégművészünket, aki érdi, Birta Miklós.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen, Hella Attila, basszusgitár.

Köszönjük szépen, ez volt a Macska Kőcímű számunk, és ismét szólítom a színpadra ma esti vendégművészünket, Birta Miklós gitáron csatlakozik hozzánk ismét három szám erejéig.

Köszönjük szépen! Ez volt a Televízió című számunk, mint Television. És koncertünk végéhez érkeztünk. Még egy számunk van hátra, annak az a címe, hogy Prodi. Reméljük találkozunk legközelebb is. Köszönjük! Viszlát, sziasztok!

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Barabás Lőrinc Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Cséri Zoltán, Herr Attila, Mihaly Kábel és Birta Miklós. A felvétel az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum kertjében készült 2019. szeptember 14-én.
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében. A Baló István projekt majd az Intersection Group koncertje hallható. Közreműködik Mester Dániel, Ördög Krisztián, Baló Sámuel és Miskolci Márk, valamint Mester Dániel, Bubanyák Zoltán, Szendőfi Balázs és Mihaly Kábel.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Nem szégyen a zászlót felhúzni, szeretet. Nem bűn, ha félelem nélkül szeretsz. És nem lehet tiltani, hogy szabadon élj. Lelkiismeretet hangját tisztán halld még. Üljünk a tűz köré, érezzük lángja melegét, egymás szemébe nézve, önmagunk keresztjét vegyük észre a másik szemében. Szeretet, megbocsátás, megértés, örök érték. És éjjel, ha felébredsz, nincs még nappal, mert amikor a nap süt, akkor sincs éjszaka. A feketére nem kell fehéret mondani, a hazugságra nem kell rábólintani. A rendet ne a gonosz fekete ereje, hanem a szeretet és a szabadság szabja meg.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.

Köszönöm szépen. Szabad tavaszi szél. Valós Sámuel zongora. Miskolci Márk, nagybőgő. Mester Dániel, szaxofon. Ördög Krisztián, szaxofon. Baló István dob. Köszönjük a meghívást, köszönjük a figyelmüket.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertjét hallották. Közreműködött Mester Dániel, Ördög Krisztián, Baló Sámuel és Miskolci Márk, valamint Mester Dániel, Bubenyák Zoltán, Szendőfi Balázs és Mihalik Ábel. A felvételek a debreceni Békástónál, valamint a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2022. augusztus 4-én és 2010. március 13-án.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Yeah, I'm about to...

0: Yo.
1: Take a jab.
0: Tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plusz. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.